0: Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
1: A valamikor Innapredact Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
0: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
1: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

Értesítés. A gabona érési idejére és az aratási munkák kezdetére való tekintettel felhívjuk a lakosság figyelmét a következő biztonsági intézkedések betartására. Szigorúan tilos tűzgyújtása és mindenfajta nyílt láng használata a határban. A szalma kazalba rakását az objektumoktól legkevesebb 6 méter távolságra kell végezni. Csak a törvényben előírt tűzvédelmi szempontból kifogástalan állapotban lévő gépekkel lehet részt venni az aratási munkálatokban. Az aratást résztvevőinek rendelkezniük kell 6 havonta hitelesített kézi tűzoltókészülékkel, ásóval, lapáttal és szikrafogóval. Tűz esetén hívja a 193-as telefont mobilról is. Köszönjük megértésüket!

Nálunk mindent megtalál. Hitelt D.O.O. szövetkezet, ADA. Az Ipari Zóna 9-es szám alatt, Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari Zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Adanapok 2026. július 3-ától 5-ig. Program. Július 3. péntek. Korzó 14-től 24 óráig kirakodó vásár. Info 062 80 45 769. 16.30-tól 20 óráig művelődési program. 20-tól 24 óráig koncertek. Akustrings, Rokovnik, Ex-Rock Band. Július 4-e szombat, Valkai sor, reggel 7-től 14 óráig arató ünnepség. Rekreációs központ 9-től 12 óráig Adica 2026, az Adanapok első futóversenye. Futballpálya 17-től 19 óráig, nemzetközi öregfiúk labdarúgó torna, Ada, Kecel, Párkány. Segéd futballpálya 21-től 3 óráig koncertek, Jugrupa, Bielodugme Tribute Band, DJ Bigi. Július 5-e vasárnap, lóversenypálya. Reggel 8-tól 15 óráig marhapörkölt főzőverseny, info 063 646 863 061 6 555 065. Jelentkezési határidő június 30. 15-től 19 óráig lóverseny, próbaderbi. Rekreációs központ 11-től 13 óráig oldtimer találkozó.

0: A pontos idő 9 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
2: A valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
1: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
2: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodaktransz Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062

Ma is slágerek maximumon. Adai Rádió. Műszaki vizsgáztató autó ADA. Műszaki vizsga mopedekre és motorkerékpárokra, személyautók, könnyű tehergépjárművekre és pótkocsikra. Járművizsgálat tesztpályán. Minden járműtípus regisztrációja és biztosítása, forgalmi matricák kiadása, új motorok értékesítése. Látogasson meg minket az Ipari Zóna 9A szám alatt. Időpont foglalás 024 851 687. Műszaki vizsgáztató, autó ADA.

Az Adai Eurotextil kötöde munkatársakat keres szabó, kézelő, varrógép és ovellókezelő posztra. Jelentkezni a 063 457 146-os telefonszámon vagy személyesen Adán az Ipari út 21-es szám alatt.

0: A Radicevich Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207. Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Nálunk mindent megtalál. Kitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő. Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12. Szászhét egész hét, ADA Rádió.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A. Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A rovovas, robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros, lélegzetelállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063 8 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063 8 483 070.

0: is újra.
1: Az Adai Eurotextil kötöde munkatársakat keres szabó, kézelő, varrógép és ovellókezelő posztra. Jelentkezni a 063 457 146-os telefonszámon, vagy személyesen Adán az Ipari út 21-es szám alatt.

0: Eladó Moholon szántóföld a nagy út mellett, közel a faluhoz. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 062 18 63 502.
1: Még mindig rólad írottad, úgy érzem, te vagy minden hang, de minden hang.
0: Adai Rádió.

107,7 MHz. For a better day. For a better day. Eladó Sárga Barack Adán az Univerexport üzletnek által a Gyümölcsösben a főút mellett. Telefonszám 069 48 15 389. Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségéért, jó közérzetéért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs. A legfrissebb slágerek az Adai Rádión. Purchase your tracks today.

Értesítés. A gabona érési idejére és az aratási munkák kezdetére való tekintettel felhívjuk a lakosság figyelmét a következő biztonsági intézkedések betartására. Szigorúan tilos tűzgyújtása és mindenfajta nyílt láng használata a határban. A szalma kazalba rakását az objektumoktól legkevesebb 6 méter távolságra kell végezni. Csak a törvényben előírt tűzvédelmi szempontból kifogástalan állapotban lévő gépekkel lehet részt venni az aratási munkálatokban. Az aratást résztvevőinek rendelkezniük kell 6 havonta hitelesített kézi tűzoltókészülékkel, ásóval, lapáttal és szikrafogóval. Tűz esetén hívja a 193-as telefont mobilról is. Köszönjük megértésüket!

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

Nálunk mindent megtalál. Hitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt, Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kálcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

Adanapok 2026. július 3-ától 5-ig. Program: július 3. péntek, Korzó, 14-től 24 óráig kirakodó vásár, info 062 80 45 769. 16.30-tól 20 óráig művelődési program. 20-tól 24 óráig koncertek, Acoustrings, Rokovnik, Ex-Urok Band. Július 4-e szombat, Valkai sor, reggel 7-től 14 óráig arató ünnepség, rekreációs központ 9-től 12 óráig Adica 2026, az Adanapok első futóversenye. Futballpálya 17-től 19 óráig, nemzetközi öregfiúk labdarúgó torna, Ada, Kecel, Párkány. Segéd futballpálya 21-től 3 óráig koncertek, Jugrupa, Bielodugme Tribute Band, DJ Bigi. Július 5-e vasárnap, lóversenypálya. Reggel 8-től 15 óráig marhapörkölt főzőverseny, info 063 646 863 061 6 555 065. Jelentkezési határidő június 30. 15-től 19 óráig lóverseny, próbaderbi. Rekreációs központ 11-től 13 óráig oldtimer találkozó.

0: A pontos idő 11 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Július 6-áig tart a társadalmi vita a nyugdíjtörvény módosításáról Szerbiában. A tervezet legfontosabb változásai a mezőgazdasági termelőket és a szerződéses katonákat érintik. A gazdák számára egyszerűsödhet a járulékfizetés, és bizonyos esetekben, mint például betegség vagy elemi csapás idején, a fizetési kötelezettség szüneteltetése is lehetővé válhat. A katonák esetében a szerződéses állomány tagjai akár a nyugdíjkorhatárig is szolgálatban maradhatnak. A szakszervezetek ugyanakkor bírálják a rendszerben maradó, a korai nyugdíj miatti állandó megvonásokat és igazságosabb szabályozást sürgetnek. Az Egyesült Államok újabb egy évvel meghosszabbította a Nyugat-Balkánra, köztük Szerbiára vonatkozó nemzeti rendkívüli helyzetet, amely szankciós jogi keretet biztosít Washington számára. Az intézkedés nem a térségben kihirdetett rendkívüli állapotot jelent, hanem azt, hogy az amerikai hatóságok továbbra is felléphetnek azokkal szemben, akiket a régió stabilitását veszélyeztetőnek tartanak. Minőségi tenyészállatok beszerzésére hirdetett meg visszanem térítendő támogatást a tartományi mezőgazdasági víz és erdőgazdálkodási titkárság. Juhász Bálint a tartományi képviselőház elnöke Facebook bejegyzésében azt írta, hogy a pályázat célja a családi gazdaságok hatékonyságának és versenyképességének növelése, valamint a tej- és húságazat állományának, illetve a termékek minőségének javítása. A támogatás keretösszege 300 millió dinár. Gazdaságonként minimum 500 ezer, maximum 3 millió dinár igényelhető. Több mint 8000 doboz cigarettát találtak a pénzügyőrök bútorokban elrejtve a röszkei autópálya határátkelő helyen, tájékoztat a Magyar Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A NAV munkatársai a több mint 168 ezer szál cigarettát lefoglalták, és költségvetési csalás miatt feljelentést tettek. Először azonosítottak egy ebolás esetet Franciaországban, mégpedig egy orvosnál, aki nemrégiben a Kongói Demokratikus Köztársaságból tért vissza, ahol 5 hete járvány tört ki, jelentette be a francia egészségügyi hatóság. Pusztító földrengés rázta meg Venezuelát, még sokan lehetnek a romok alatt. Legalább 30-an meghaltak, 700-an megsérültek. Egymás után két rengést is jegyeztek, az egyik 7,2-es, a másik 7,5-ös erősségű volt. A bosnyák válogatott 3-1-re legyőzte a katari csapatot szerdán a labdarúgó világbajnokság B csoportjának Seattle-ben rendezett mérkőzésén, sikerével pedig megszerezte a 32 közé jutással kecsegtető harmadik helyet a négyesben. Gyuri László nem jutott be a wimbledoni selejtező döntő fordulójába, miután a második körben 7-5-6-3-ra kikapott az amerikai Michael Zhang-től. Manapos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 34, este 25 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

Nálunk mindent megtalál. Hitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az Ipari Zóna 9-es szám alatt, Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Hitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari Zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

0: Rosania.
1: Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

0: A pontos idő 12 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Július 6-áig tart a társadalmi vita a nyugdíjtörvény módosításáról Szerbiában. A tervezet legfontosabb változásai a mezőgazdasági termelőket és a szerződéses katonákat érintik. A gazdák számára egyszerűsödhet a járulékfizetés, és bizonyos esetekben, mint például betegség vagy elemi csapás idején, a fizetési kötelezettség szüneteltetése is lehetővé válhat. A katonák esetében a szerződéses állomány tagjai akár a nyugdíjkorhatárig is szolgálatban maradhatnak. A szakszervezetek ugyanakkor bírálják a rendszerben maradó, a korai nyugdíj miatti állandó megvonásokat, és igazságosabb szabályozást sürgetnek. Az Egyesült Államok újabb egy évvel meghosszabbította a Nyugat-Balkánra, köztük Szerbiára vonatkozó nemzeti rendkívüli helyzetet, amely szankciós jogi keretet biztosít Washington számára. Az intézkedés nem a térségben kihirdetett rendkívüli állapotot jelent, hanem azt, hogy az amerikai hatóságok továbbra is felléphetnek azokkal szemben, akiket a régió stabilitását veszélyeztetőnek tartanak. Minőségi tenyészállatok beszerzésére hirdetett meg visszanem térítendő támogatást a Tartományi Mezőgazdasági Víz és Erdőgazdálkodási Titkárság. Juhász Bálint a tartományi képviselőház elnöke Facebook bejegyzésében azt írta, hogy a pályázat célja a családi gazdaságok hatékonyságának és versenyképességének növelése, valamint a tej- és húságazat állományának, illetve a termékek minőségének javítása. A támogatás keretösszege 300 millió dinár. Gazdaságonként minimum 500 ezer, maximum 3 millió dinár igényelhető. Több mint 8000 doboz cigarettát találtak a pénzügyőrök bútorokban elrejtve a röszkei autópálya határátkelő helyen, tájékoztat a Magyar Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A NAV munkatársai a több mint 168 ezer szál cigarettát lefoglalták, és költségvetési csalás miatt feljelentést tettek. Először azonosítottak egy ebolás esetet Franciaországban, mégpedig egy orvosnál, aki nemrégiben a Kongói Demokratikus Köztársaságból tért vissza, ahol 5 hete járvány tört ki, jelentette be a francia egészségügyi hatóság. Pusztító földrengés rázta meg Venezuelát, míg sokan lehetnek a romok alatt. Legalább 30-an meghaltak, 700-an megsérültek. Egymás után két rengést is jegyeztek, az egyik 7,2-es, a másik 7,5-ös erősségű volt. A bosnyák válogatott 3-1-re legyőzte a katari csapatot szerdán a labdarúgó világbajnokság B csoportjának Seattle-ben rendezett mérkőzésén, sikerével pedig megszerezte a 32 közé jutással kecsegtető harmadik helyet a négyesben. Gyuri László nem jutott be a wimbledoni selejtező döntő fordulójába, miután a második körben 7-5-6-3-ra kikapott az amerikai Michael Zhang-től. Manapos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 34, este 25 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Értesítés. A gabona érési idejére és az aratási munkák kezdetére való tekintettel felhívjuk a lakosság figyelmét a következő biztonsági intézkedések betartására. Szigorúan tilos tűzgyújtása és mindenfajta nyílt láng használata a határban. A szalma kazalba rakását az objektumoktól legkevesebb 6 méter távolságra kell végezni. Csak a törvényben előírt tűzvédelmi szempontból kifogástalan állapotban lévő gépekkel lehet részt venni az aratási munkálatokban. Az aratást résztvevőinek rendelkezniük kell 6 havonta hitelesített kézi tűzoltókészülékkel, ásóval, lapáttal és szikrafogóval. Tűz esetén hívja a 193-as telefont mobilról is. Köszönjük megértésüket!

Nálunk mindent megtalál. Hitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az Ipari Zóna 9-es szám alatt Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kálcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari Zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba.

Adanapok 2026. július 3-ától 5-ig. Program. Július 3. péntek. Korzó 14-től 24 óráig kirakodó vásár. Info 062 80 45 769. 16.30-tól 20 óráig művelődési program. 20-tól 24 óráig koncertek. Akustrings, Rokovnik, Ex-Jurok Band. Július 4-e szombat, Valkai sor, reggel 7-től 14 óráig arató ünnepség. Rekreációs központ 9-től 12 óráig Adica 2026, az Adanapok első futóversenye. Futballpálya 17-től 19 óráig, nemzetközi öregfiúk labdarúgó torna, Ada, Kecel, Párkány. Segéd futballpálya 21-től 3 óráig koncertek, Jugrupa, Bielodugme Tribute Band, DJ Bigi. Július 5-e vasárnap, lóversenypálya. Reggel 8-tól 15 óráig marhapörkölt főzőverseny, info 063 646 863 061 6 555 065. Jelentkezési határidő június 30. 15-től 19 óráig lóverseny, próbaderbi. Rekreációs központ 11-től 13 óráig oldtimer találkozó.

kaphatnak. A szervezetek ugyanakkor bírálják a rendszerben maradó, a korai nyugdíj miatti állandó megvonásokat és igazságosabb szabályozást sürgetnek. Az Egyesült Államok újabb egy évvel meghosszabbította a Nyugat-Balkánra, köztük Szerbiára vonatkozó nemzeti rendkívüli helyzetet, amely szankciós jogi keretet biztosít Washington számára. Az intézkedés nem a térségben kihirdetett rendkívüli állapotot jelent, hanem azt, hogy az amerikai hatóságok továbbra is felléphetnek azokkal szemben, akiket a régió stabilitását veszélyeztetőnek tartanak. Minőségi tenyészállatok beszerzésére hirdetett meg visszanem térítendő támogatást a Tartományi Mezőgazdasági Víz és Erdőgazdálkodási Titkárság. Juhász Bálint a tartományi képviselőház elnöke Facebook bejegyzésében azt írta, hogy a pályázat célja a családi gazdaságok hatékonyságának és versenyképességének növelése, valamint a tej- és húságazat állományának, illetve a termékek minőségének javítása. A támogatás keretösszege 300 millió dinár. Gazdaságonként minimum 500 ezer, maximum 3 millió dinár igényelhető. Több mint 8000 doboz cigarettát találtak a pénzügyőrök bútorokban elrejtve a röszkei autópálya határátkelő helyen, tájékoztat a Magyar Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A NÁV munkatársai a több mint 168 ezer szállt cigarettát lefoglalták, és költségvetési csalás miatt feljelentést tettek. Először azonosítottak egy ebolás esetet Franciaországban, mégpedig egy orvosnál, aki nemrégiben a Kongói Demokratikus Köztársaságból tért vissza, ahol 5 hete járvány tört ki, jelentette be a francia egészségügyi hatóság. Pusztító földrengés rázta meg Venezuelát, még sokan lehetnek a romok alatt. Legalább 30-an meghaltak, 700-an megsérültek. Egymás után két rengést is jegyeztek, az egyik 7,2-es, a másik 7,5-ös erősségű volt. A bosnyák válogatott 3-1-re legyőzte a katari csapatot szerdán, a labdarúgó világbajnokság B csoportjának Seattle-ben rendezett mérkőzésén, sikerével pedig megszerezte a 32 közé jutással kecsegtető harmadik helyet a négyesben. Gyuri László nem jutott be a wimbledoni selejtező döntő fordulójába, miután a második körben 7-5-6-3-ra kikapott az amerikai Michael Zhang-től. Manapos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 34, este 25 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre. Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

időpont foglalás 024 851 687. Műszaki vizsgáztató, autóada.

Az Adai Eurotextil kötöde munkatársakat keres szabó, kézelő, varrógép és ovellókezelő posztra. Jelentkezni a 063 457 146-os telefonszámon vagy személyesen Adán az Ipari út 21-es szám alatt.

0: A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.
2: Dr. Béres!
3: My name is Victor, you can take a picture.

Az Adai Eurotextil kötöde munkatársakat keres szabó, kézelő, varrógép és ovellókezelő posztra. Jelentkezni a 063 457 146-os telefonszámon, vagy személyesen Adán az Ipari út 21-es szám alatt.

Eladó sárga barack Adán az Univerexport üzletnek által a Gyümölcsösben a főút mellett. Telefonszám 069 48 15 389.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

0: lemezek, mai slágerek.
1: Percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni.
0: A legjobb zenék.

Na tudod-e, hogy aki edel, Csavár Rózsa Luncot a neve. Akinek a neve benne begy, azt mondják rá, de fenne gyerek. Az is bizonyos, hogy aki okos, nem lehet az, csak itt a magos. Aki ti madar,

0: kihajlom, mert a csarja szeretője tumány. Kihajlom, nem sokára hosszú lesz már a lányom. Kihajlom, kerekondjat fűzsülünk a hajában. Kerekondjat, jaj, de sokan megnézik. Kihajlom, a faluban, jaj, de sokan ijjjj. Kerekondjat, jaj, de sokan megnézik. Kihajlom, a faluban, jaj, de sokan ijjjj.
1: Zentára szól a dal, Republik, ha még egyszer láthatnám.

csak annyit mondanék. Köszönöm azt, hogy itt voltál velem, csak ennyi volt az élete, csak ennyi volt, és nincs tovább, ha megkérdeznék, csak annyi.

0: Hosszú volt az este, és te nem jöttél. Pedig téged vágytalak egész éjjel.
1: Elmegyek jó messzire. A Benetti vasalós csapatának szól.

A Kikindai betyárok dala Lukácsnak szól Adorjánra.

egy szál harangvirág. Fejes Péternek közelgő névnapja alkalmából kíván minden szépet és jót párja Mónika. Mi is gratulálunk az ünnepeltnek!

faluba, ha disznót akarsz eladni, azt egy héttel előbbe kell jelenteni. Még a disznót a kocsikra elhajkásszál, a zenészek a nótájukat muzsikálják.

0: Rúzsa Magdi a Dió. Egy állandó hallgató kérte.
1: Egy diót látok a kezemben. Fölemelem a fejem, és apámat látom előttem. Adná a következőt. Mély barna a tekintete. Aztán fölemel, a nyakába tesz. Eléred, mókus. Nyúlok a következő dióért, és én vagyok a világon a legboldogabb gyerek. A dióról mindig apám jut eszembe. Valamiért ez köt bennünket össze. A dió, apám, meg én.

AC/DC Back in Black. Richard kérte tőlünk, és ezzel műsorunk végéhez érkeztünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Most nyári szünetre megy műsorunk, szeptemberben kezdünk a megszokott lendülettel. Mindenkinek csodás nyarat kívánunk, hallgassák továbbra is az Adai Rádiót, hiszen a jó zenék nem maradnak el.

0: A pontos idő 16 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Július 6-áig tart a társadalmi vita a nyugdíjtörvény módosításáról Szerbiában. A tervezet legfontosabb változásai a mezőgazdasági termelőket és a szerződéses katonákat érintik. A gazdák számára egyszerűsödhet a járulékfizetés, és bizonyos esetekben, mint például betegség vagy elemi csapás idején, a fizetési kötelezettség szüneteltetése is lehetővé válhat. A katonák esetében a szerződéses állomány tagjai akár a nyugdíjkorhatárig is szolgálatban maradhatnak. A szakszervezetek ugyanakkor bírálják a rendszerben maradó, a korai nyugdíj miatti állandó megvonásokat és igazságosabb szabályozást sürgetnek. Az Egyesült Államok újabb egy évvel meghosszabbította a Nyugat-Balkánra, köztük Szerbiára vonatkozó nemzeti rendkívüli helyzetet, amely szankciós jogi keretet biztosít Washington számára. Az intézkedés nem a térségben kihirdetett rendkívüli állapotot jelent, hanem azt, hogy az amerikai hatóságok továbbra is felléphetnek azokkal szemben, akiket a régió stabilitását veszélyeztetőnek tartanak. Minőségi tenyészállatok beszerzésére hirdetett meg visszanem térítendő támogatást a tartományi mezőgazdasági víz és erdőgazdálkodási titkárság. Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke Facebook bejegyzésében azt írta, hogy a pályázat célja a családi gazdaságok hatékonyságának és versenyképességének növelése, valamint a tej- és húságazat állományának, illetve a termékek minőségének javítása. A támogatás keretösszege 300 millió dinár. Gazdaságonként minimum 500 ezer, maximum 3 millió dinár igényelhető. Több mint 8000 doboz cigarettát találtak a pénzügyőrök bútorokban elrejtve a röszkei autópálya határátkelő helyen, tájékoztat a Magyar Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A NAV munkatársai a több mint 168 ezer szállt cigarettát lefoglalták, és költségvetési csalás miatt feljelentést tettek. Először azonosítottak egy ebolás esetet Franciaországban, mégpedig egy orvosnál, aki nemrégiben a Kongói Demokratikus Köztársaságból tért vissza, ahol 5 hete járvány tört ki, jelentette be a francia egészségügyi hatóság. Pusztító földrengés rázta meg Venezuelát, míg sokan lehetnek a romok alatt. Legalább 30-an meghaltak, 700-an megsérültek. Egymás után két rengést is jegyeztek, az egyik 7,2-es, a másik 7,5-ös erősségű volt. A bosnyák válogatott 3-1-re legyőzte a katari csapatot szerdán, a labdarúgó világbajnokság B csoportjának Seattle-ben rendezett mérkőzésén, sikerével pedig megszerezte a 32 közé jutással kecsegtető harmadik helyet a négyesben. Gyuri László nem jutott be a wimbledoni selejtező döntő fordulójába, miután a második körben 7-5-6-3-ra kikapott az amerikai Michael Zhang-től. Manapos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 34, este 25 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

0: lemez.
1: Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodak Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

0: Műszaki vizsgáztató autóada. Műszaki vizsga a mopedekre és motorkerékpárokra, személyautók, könnyű tehergépjárművekre és pótkocsikra. Járművizsgálat tesztpályán. Minden járműtípus regisztrációja és biztosítása, forgalmi matricák kiadása, új motorok értékesítése. Látogasson meg minket az Ipari Zóna 9A szám alatt. Időpont foglalás 024 851 687. Műszaki vizsgáztató autóada.
1: Még mindig rólad írottad, úgy érzem, te vagy minden hang, de minden hang.
0: Adai Rádió.

Az Adai Eurotextil kötöde munkatársakat keres szabó, kézelő, varrógép és ovellókezelő posztra. Jelentkezni a 063 457 146-os telefonszámon, vagy személyesen Adán az Ipari út 21-es szám alatt.

0: A radicsevégy paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207. Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zántán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi Kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63. Nálunk mindent megtalál. Hitel D.O.O. szövetkezet Ada. Az ipari zóna 9-es szám alatt Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kálcium kiegészítő Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Hitel D.O.O. szövetkezet Ada. Ipari zóna 9 Mohol. Telefonszám 063 29 13 12. Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas, robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros, lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063 8 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063 8 483 070.

Az Adai Eurotextil kötöde munkatársakat keres szabó, kézelő, varrógép és ovellókezelő posztra. Jelentkezni a 063 457 146-os telefonszámon, vagy személyesen Adán az Ipari út 21-es szám alatt.

Eladó sárga barack Adán az Univerexport üzletnek által a Gyümölcsösben a főút mellett. Telefonszám 069 48 15 389.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Adre.